0: Rimbang FM, pasti di hati.
1: Kaki kiriku, kaki kiriku, kaki kiriku, kaki kiriku, kaki kiriku, kaki kiriku. Kakakku kata, kuku kakiku kaku. Ku kikis, kikis, kuku kaki kiriku. Kakakku kata, kuku kakiku kaku. Ku kikis, kikis, kuku kaki kiriku. Kakakku kata, kuku kakiku kaku. Ku kikis, kikis, kuku kaki kiriku. Kakakku kata, kuku kakiku kaku.